ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: That's it.
3: Best station around.
2: Turn it up.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Down on the microphone stand, I give you all the dope lyrics and introducing the band to make you understand how this is planned. I demand a microphone to rock the homeboys with an instrumental to make noise. You're

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Super DJ Radio.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. It's just real.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. www.superdjradio.hu. Csak neked zenélünk.

Na, először mindenkinek szép napot kívánok, Boriskát hajtok én megyen, és be... A Super DJ Rádióban a 90-es évek legjobb. Kicsit informális, kicsit zenélgetős, és persze szokásos délelőtti ankétre invitálok mindenkit, innen Tatabányáról. Remélem, ma is velem tartodok. Afrikában, mert nyitom a sort, és a sok-sok hasznos és vagy érdekes információ. Remélem, ma is velem tartodok.

Azért, köszönöm a rengeteg receptet, amit kaptam, ugye valakicsit szerintem félreértettétek ezt a dolgot, hogy én nem tudok főzni, nem akarok megtanulni főzni. Olyan fantasztikus recepteket kaptam, leginkább ilyen nagyon gyors recepteket, kétfogásúak. Külön köszönöm a pihentagyúaknak, akik ilyeneket írtak, hogy bundás kenyér, hozzávalók, bundás és kenyér. Tojásos nokedli. Hozzávalók tojásos és nokedli. Banántortát teljesen merem mondani, mit írtak, szóval azért így. Már az én banánom is majdnem sóba került. Köszönöm szépen, nem tervezek meg tudni főzni. Ilyen recepteket mindig várok egyébként. Köszönöm szépen. Ezek fantasztikusan nagyon-nagyon jó. Ügyesek vagytok, jól van. Látom, átjött a lényeg mindenkinek. Természetesen. És szerintem sokasan tudok meg főzni, és szobábra is szólam, azt kell tudni mindenkinek. Mindenképpen. Vagy egyszer próbáltam sütni palacsintát, állítólag kell bele liszt.

következő interjú azért is jött létre, mert ugye éltettem is. Tulajdonképpen elmeséltem élményeimet a repülőgép találkozásról, ugye Besenyi Péter és zseniális upózásáról, és hogy mennyire nagy szükségünk van az ilyen emberekre, akik ilyen különleges dolgokat is tudnak csinálni, és nem feltétlenül arra van igény, hogy a 8000. utolsó senki szellemnek a segét nézegessük.

0: De nem itt egy úriember, illetve egész véletlenül rám csörgött, ami nem örültem túlzottan, aztán elnézést kért ezért, és utána kicsit szóba legyettünk, és kiderült, hogy ő bizony különleges dolgokat alkot. Autóátépítésben, fémszobráskodásban jeleskedik, tehát mondjuk, hogy művész jelleggel csinálja. Na most én szándékosan nem kérdeztem tőlem információt, tartotta magamnak azt a luxust, hogy együtt iszkuljak majd most veletek. Tulajdonképpen miket csinál ő, miért csinálja ő, egyáltalán, hogy ez a szakmája, vagy a hobbija, vagy igazából milyen. Úgyhogy engedemetekkel Buzgán Attilát fogom most felhívni, egy kicsit beszélgetek vele az hobbiáról, életéről, amolyan boriszkás módon. Engedjetek meg ezt az interjút, megejtsem, és természetesen hangban fogom őt hívni. Remélhetőlegesen rendelkezésre fog állni, és remélem, hogy nektek is nagyon sok érdekes dolgot fog tudni mondani, akár még kedvet csinálni dolgokhoz. Úgyhogy hívom őt, meglátjuk, mennyire sikerül, viszont mennek igen. Halló, halló!
1: Szia, üdvözöllek!
0: Hallasz engem rendesen, szépen, gyönyörűen, motorikusan.
1: Igen, hallok rendesen.
0: Jó, nagyon-nagyon. Szervusz, kedves Attila, bekasodolok élőadásba, Super DJ Radio hallgatóival együtt jövünk hozzád érdeklődni. Ugye én már itt elmondtam az előbb az adásban, hogy rövid ismeretségünk alá, tulajdonképpen semmit nem tudok rólad, csak azt, hogy te különböző dolgokat készítesz. Az első kérdésem most pont erre való lesz. Mennyit szoktál aludni?
1: Aludni? Igen. Hát ott a napi 8 órát megalszom.
0: Sikerül? Igen. Ugye azt szokták mondani, akik azért különleges dolgokat készítenek, annak az agya sosem pihen, tehát akkor te egy olyan szerencsés kivétel vagy ezek szerint, aki azért meg tudja aludni ezt a 8 órát. Ugye? Mivel foglalkozol te eredetileg, ha megkérdezhetem, és akkor szépen rátérünk majd erre, amiért én így most így felhívtalak és zaklatlak.
1: Nem, jelenleg most nincsen munkám, most ilyen szabadúszói.
0: Aha.
1: Szabadúszó vagyok, itthon vagyok. Hát karosszéria munkákkal. De most ki fogsz nevetni, ugyanis már én nekem a végzettségem az pék.
0: Na, ekkor is most szépen fel is ütötted ezt a dolgot. Tehát pék vagy, és egyszer gondoltál, igen, arra, hogy mást is szeretnél csinálni, mint a kenyereket és a többi cipókat. Egyébként véletlenül ne csak én életpékeket különösen zseniálisnak tartom. Tehát te olyasmit tudsz csinálni, amit én meg tudok enni. Tehát és ahhoz képest te például fémszobrászkodás, hát mondjuk úgy egy kicsit más matéria, ugye fogalmazhatunk így. Hogy jött az ötlet, hogy te például autókat, vagy autót alakítsál át?
1: Hát ez úgy jött tulajdonképpen, hogy valamikor ilyen, hát 10 éve elkezdtem bagikat építeni. Nem tudom, hogy tudod, hogy mi az a Polaris RZL.
0: Nem biztos, hogy én nem tudom, viszont az, hogy a hallgatók nem tudják, egy picikét, hogyha esetleg ezt így megosztanád velünk, akkor ennek nagyon örülnénk.
1: Ez egy terep bagi lenne tulajdonképpen, ez az amerikai Polaris RZR lenne, és annak a hasonlását csináltam meg valamikor.
0: Nem ezt láttuk, ugye, volt. Bocsáss meg, nem ezt láttuk, ugye, a Bud Spencer-es filmben,
1: nem,
0: a jövőben, ugye?
1: Nem, az teljesen más kategória.
0: Teljesen más kategória, aha.
1: Na mindegy, ez tűdött, aztán megépítettem ezeket, igen, bejött a Covid, és akkor vége lett mindennek.
0: Aha. De most merre, azért, bocsáss meg, muszáj ezt folyton körbe kérdezni, csak annyira adekvátak a kérdések, hogy tehát én is szoktam fölkelni reggel, hogy na most akkor én leszek a harmadik magyar űrhajós kaputivés, de nem nagyon szokott a sikerülni, tehát azért ez kell valami tehetségadottság, meg szorgalom, ezek hogyan voltak adottak neked?
1: Nem tudom, ez csak így jött.
0: Abszolút így egyik ikletből, de gyerekkorodban, vagy valamikor nem is voltak egyéb ilyen dolgok, hanem egyszer csak jött egy kattanás, hogy na most akkor ez fog történni, konstruktőrködni fogsz és ilyesmi.
1: Nem, hanem régen gyerekként én motoroztam, és már akkor a Simpsonom átalakítottam, igen, a sportmotorrá, akkor a legelső 13 évesen volt Szolnokon, mert Szolnok mellett lakom.
0: Igen.
1: De Szolnokon nőttem föl, na mindegy, és ott az első teleszkópos bicikli Szolnokon az enyém volt, megépítettem.
0: Többi gyerek, őszinte irítségére gondolom, mert ugye akkor ebben nem nagyon voltak még ilyenek. Hát, hogy tiéd volt az első,
1: nem,
0: én is ügyeket tudok kérdezni, de igen, ebből gondoltam, igen. És akkor ezt megépítetted, és akkor Simpsonnal volt rendőrök elől menekülés? Emiatt, hogy a Simpsont átalakítottad, vagy azon megúsztad ezt?
1: Hogy ne, ne,
0: volt, mert elévült.
1: Hogy ne lett volna.
0: Tehát maradjunk annyi, hogy vagány és kíváncsi és kisrác voltál, ugye? Ez valószínűleg akkor az így.
1: Igen,
0: az, ugye?
1: Igen, igen, feltűnő akartam mindig lenni, persze.
0: Nagyon jó tetted, ez teljesen, ez a gyerekeknek és a fiataloknak a különleges kívánságú. És akkor most lett egy pici időd rá, meg illetve lett hajlódóságod rá, és akkor elkezdti ezzel újra, hát más szinten, de foglalkozni. Csak az egy kicsit nagy ugrás ez, nem?
1: Hát ez igen, de amit most építettem, amit küldtem neked képet.
0: Igen, igen.
1: Ez a zöld trájk.
0: Igen.
1: Ez neten láttam meg valamikor 8 évvel ezelőtt. És mondom, hát ezt nekem meg kell építeni. Ez most nagyon terjed ez a trájk, ez a háromkerekű. De csak kint Amerikában. Itthon Európában nem árulják.
0: Én nem láttam ilyet egyébként.
1: Ha be akarom hozat, igen, ha be akarom hozni, akkor ilyen 20 milla. Ez a trájk az eredeti, de ez csak replika.
0: Most hirtelen, igen, hát nyilván, de ettől függetlenül, hogy én ezt először, hogy megláttam a fényként, pont azon gondolkodtam, hogy te valami UFO vagy, aki ezt így fejből sikerült így összedobnod, vagy pedig valakit elloptad addig, amíg lemásolod, aztán majd este visszaviszed neki 9-kor. Tehát, hogy nagyjából ezeket tudtam, tehát ezt így egyet döntöttél, miután ez 20 millió forint, és te nem akartál most ebből ennyit kifizetni, ezért építesz egy ilyet.
1: Igen, megépítettem, és azóta egy-kétszer voltam vele motoros találkozón, elég nagy sikere volt neki.
0: És ennyi. És nem használod egyébként? Tehát napi használatra nem használod, nem mész vele kiaszkarizni az utcára, lányoknak füttyögtetni, meg ilyenek, hanem ez úgy. Tehát az volt neked, ha most próbálom csak úgy nagyjából megérteni a kötet, amit egyébként én csodálok és nagyon becsülök, hiszen belőlem ez teljes egészéből hiányzik, hogy tehát neked az volt a cél, hogy mint művet alkossál ebből, és nem az, hogy te most azért az utcán ezzel villogjanak, az volt lényeg, hogy meg tudsz építeni egy ilyet, jól értelmezem ezt valahogy?
1: Igen, nekem ez kihívás volt.
0: Aha, na igen, ez a szó, amit kerestem, csak leesett. Szóval igen, tehát a kihívás volt benne a lényeg, ugye ez ami hasonló, mint amit a hegymászok mondanak, hogy azért másztam föl a hegyre, mert ott volt, és úgy éreztem, hogy meg kell mászni. Tehát, hogy igazából neked semmiféle nem anyagi hasznot akartál ebből csinálni, nem saját magadat akartad futatni, neked ez volt, és ez sikerült. Meg ha nagyon-nagyon picit egy kis annyit titkot, például milyen motor tettél bele, hogyha ezt el szabad árulni?
1: Manó, 8 évvel ezelőtt vettem egy Suzuki GSX-R 750-et. Na mondom, majd én ezzel majd motorozok.
0: Este olyan, igen, nagyon szép készülék, igen, igen.
1: De még ez a régi, még ez a régebbi
0: A régivel fajta. Estem, és abban is lehet nagyot estem egyébként, tehát igen, igen.
1: És igen, igen, az, hogy nagyon nehéznek találtam. Igen. Hát én amúgy is egy ilyen 70 kilós kis emberke vagyok, aztán 450 kilós motort áll, igen. Mondom, ezt nem. És aztán beleépítettem ezt a GSX-R blokkot.
0: Tehát akkor én mondanám a hallgatóknak, hogy egy olyan motorról beszélünk, amit gyerekkorunkban bárki lelkét eladtuk volna egy GSX-ért nagyon sokan. Én nekem a Hajabusa volt, ugye úgy hívtuk Hajabusa, az volt a másik én őrületem, de hogy így,
1: igen.
0: Meg annól mi építettünk Pannonyi-Nauszán egyet, mindegy, nem is erről szólok, mert azt kérdezik, hogy az ember megvett egy ilyet, és utána úgy döntött, hogy nagyon nehéz, nem a Vintit-re rakta fel eladni, hanem épített belőle egy másik járművet. Értitek ezt a zsenialitást, hogy ezt nem kell elmenni, szponzorokat kerestem, meg ott van leült, és akkor mennyi idő alatt sikerült ezt így készre építened?
1: Most vagyok 58 éve, 8 éve.
0: Tehát 8 évig, mennyi időt fordítottál el, most nyilván hozzávetőlegesen kérdezem, nem kell pontos adat, tehát mit tudom én, havi szinten mennyi időt foglalkoztál vele?
1: Ez a baj, hogy erre nem tudok igazán mit mondani, mert mindig benne voltam.
0: Tehát, hogy egy folyamatossága volt, és akkor is megadottad a 8 órát, hadd kérdezzem meg.
1: Hát volt az, hogy amikor nem.
0: Hát igen.
1: Volt már, amikor kint voltam kora reggel, azt este mentem be, volt is ebből probléma.
0: Igen, ez lett volna a következő, hogy a család hogyan viselt ezt az őrületet, hogy apa mit csinál? Hát átépít egy ilyen motorból egy háromkerekű valamit, ami egyelőre furcsán néz ki. Miért nem tudod is rendes alkoholista lenni, mint a többi ember? Tehát, hogy nagyjából ilyen beszélgetéseket tudok elképzelni. Tehát tényleg így van, és akkor egy picikét tervezel még építeni ilyesmit, vagy igazából most egyet készítettél, és akkor ezzel ezzel leálltál, vagy hogy van az a bizonyos bogár az ember fejében?
1: Nem, most egyet készítettem ezzel, most leálltam, mert már az így van, hogy 60 éves teszek két év múlva.
0: Aha.
1: Értem. És most már azért csak elfogy az emberből az ambíció.
0: Tehát akkor mondhatnak, hogy életed egyik fő, tehát vannak tervéd is, azért gondolom, de az az egyik főművednek azért lehet ezt tekinteni, bátran is nyugodtan legyél rá büszke. Tehát 58 évesen, tehát valószínűleg én nem fogok ilyeneket tudni építeni, akkor sem, hogyha nagyon szeretnék, pedig némiképpen a végzettségem egy picit talán kötődhetne ez, mint gépész, de hogy mondjam neked, tehát alapvetően az, hogy ezt megcsináltad, megtetted, ezért nagyon-nagyon jó, de gondolom nem is akarod eladni, gondolom ezt saját magadnak.
1: Nem, igazán. Hát nagyon sok pénzt ajánlanak érte, talán eladnám, de fájó szívvel.
0: Értelek. Na kicsit térjünk rá a másik részre, ami elsőre, amikor én megláttam, én nekem az Andy Warholnak a kolai popart kulturális dolgai készítettek, amikor még nem szippantotta be a úgymond Benetton életérzés, hogy a fémszobrászkodás, az hogy jött nálad? Az egy nagyon más kategória, nagyon más strukturális dolog, ugye nem egy kézgépet szállítani, hanem tulajdonképpen, amit láttam tőled, illetve a Facebook oldalon utólagos engedelme, de kicsit még ott kutakodtam, ott azt láttam, hogy nagyjából, de javíska a tévedek, nem tudom mennyire foglalkoztál egy izmusokkal, ezzel a realista művészeti tevékenységgel hasonló dolgokat alkottál, mint akár a görög szobrok csak fémből. Jól látom, ilyen valami hasonló volt az akarat?
1: Igen, meg különböző helikopterek, meg hát na végül is van egy harci helikopter, hát több harci helikoptert megépítettem, A2-es, akkor a régi Ford T-modellek.
0: Tehát akkor bocsánat, építettél Ancsát, építettél T-modellt, tehát autókat, helikoptereket, de én arra az emberre nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Dávid akart lenni, vagy egy kitalált figuráról sikerült?
1: Ez ilyen kitalált figura.
0: Egy az egyben nekem a Dávid szobor jutott eszembe. Hogy mondjam, milyen fém az alumínium ötvözetből, miből készítettem? Azt látom, hogy az különböző réteget lemezekből készült, de javíts ki a tévedek.
1: Különböző lemezekből készült, így van, mindenféle alkatrészből.
0: Miről mintáztad? Volt egy fényképed, vagy fejből?
1: Fénykép? Nem, csak fényképről dolgozom.
0: Tehát teljes egészében elég neked egy fénykép, azt lefényképezed a...
1: Igen.
0: Na. Mondanám, ha velem egy idős lenné, mert én 49 vagyok, hogy nyolc ki a fenekem, mert én fényképről semmit nem tudok, csak gitár sem. Azt is úgy rajzoltam le. Fiamnak mondtam, azt mondta, apa, rajzolj nekem valamit, mondom, én egyetlen egy dolgot tudok rajzolni, egy Fender Stratocastert tudok lerajzolni, jávol palappal, original pick-up-pel. Megrajzoltam neki, 3 órát dolgoztam, mi volt az első kérdés, apa, ez mi? Tehát, hogy így nagyjából, tehát azért mondom, nem azért ez az őszinte csodálat. Na de hogy jött a fémszobrálkodás? Tehát, hogy túl sok volt a fémhulladék ott van, és akkor azt mondtad, hogy legyünk kreatívak?
1: Így. Meg így azt, hogy láttam a neten.
0: Láttad
1: a neten. Meg a neten láttam.
0: Aha, tehát milyen jó az internet, mondom, hogy azt tudjuk, hogy mit keresünk, ugye?
1: Nem kerestem, én ezt magától. Nem tudom, tudja az internet, hogy én mit akarok, biztos. Aztán megláttam, mondom, megpróbálom.
0: Remélem, hát azért nem így van egyébként, amit mondasz, mert folyamatosan sörreklámok jönnek elém, tehát remélem, ez nem áthallásos. Értem, tehát igazából megláttad, és azt mondod, hogy megcsinálod.
1: Így van, megcsináltam egyet, aztán jött a következő, utána már volt megrendelésem, körülbelül olyan 400 dísznél járok már.
0: Ja, na várjunk akkor egy picit, tehát akkor tulajdonképpen azért ezt a manufaktúrában is csinálod, tehát azért tőle lehet rendelni például, ugye? Hogyha valaki úgy
1: igen,
0: érzi, hogy
1: rendelni
0: szeretne.
1: Rendelni is lehet.
0: Aha, és ez hogy néz ki, hogy te a sablonok, tehát ki lehet választani, vagy elmondják az elképzelést, és te akkor ezt így megalkotod?
1: Igen, elmondják az elképzelést, én megalkotom. Semmi sablon nincsen, csak ami a fejemben van.
0: Ez irgalmatlan dolog egyébként.
1: Meg ha autót kérnek, akkor egy képről megcsinálom.
0: Zseniális. És ez is úgy jött, mint a háromkerekű építés egyébként?
1: Igen, az is. Ugyanúgy, hát akkor még valamikor még nem volt semmi adott róla. Hogy mekkora, hogy... Csak egy képen volt az egészről, és arról csináltam meg.
0: És igazából neked úgy kicsit visszatérve a filmszobrászkodásra, hogy neked azért ez hogy mondjam, teljesen mindegy, milyen formát dolgozol, vagy azért az emberalakok, vagy inkább a gépek vannak előtérben, ez hogy néz ki? Bocsánat, nekem az emberalak az mind nagyon megfogott, az nekem egy picikét nagyon emlékezik. Egyrészt nekem megvan egy jelenet a Gépnarancsból, a könyvből, ahol ilyenből tesznek kiállításokat például, és elképesztően monumentálisnak tűnik nekem. Lehet, hogy ez az én szememmel tűnik annak, de kicsit olyan nekem, mint hogyha belevittél, nem tudom, hogy milyen életszakaszban járhattál akkor, és nem is akarok ebbe bővenben, meg mélyebben belemenni, csak valami nekem az maradt meg bennem, hogy valami maga a kifejezése, lehet, hogy a forma miatt, lehet, hogy az alakzatnak a kicsit hajlottsága miatt, de olyan életérzés, mintha belevitted volna az éppen adott élethelyzetet. Lehet, hogy Covid, nem tudom, hogy milyen időszakban csináltad ezt, de kicsit olyan feszültség, olyan drámai hatása van ennek. Jól látom én ezt, vagy egy kicsit talán többet látok bele, hogy érzed?
1: Lehet, hogy egy kicsit többet látsz bele, de van valóság alapja, igen.
0: Na, szóval ezek nagyon-nagyon jó dolgok. Na most, aki veled például ilyen filmdíszeket, ami szeretne, és kapcsolatot szeretne lépni, és nem tudom, hogy vállalod, de itt megtalált téged a te neveden a Facebookon, vagy van-e valami elérhetőséged, nagyon szívesen megosztanám a hallgatókkal, mert hát...
1: A Facebookon megtalálható vagyok.
0: Buzgán Attila néven, ugye? Akkor ezt nyugodtan mondhatjuk, Attila Buzgán egész pontosan. Na most az érdekelne még engem ezzel kapcsolatban, és majd egy picikét, mert egyik gondolat követve fűzném a másikba, hogy a családod egyébként mennyire értékel ezt, tudod, vagy lejönnek és néznek, hogy hú, apa milyen ügyes, vagy mit tudom én, vagy esetlegesen segítenek is, vagy azt mondják, hogy jó van, hát csinálja a dolgát, és akkor hagyjuk békén ottan, és minket, vagy minket. Hogyan reagálják ezeket a dolgokat? Vagy a barátok? Tehát nagyjából az, akinek ez fontos, hogy milyen módon érzed ezt támogatni?
1: Teljesen jól reagálják az egészet. Mm-hmm. Nagyon tetszik itten mindenkinek, amit csinálok. Uh-huh. Ebből nincsen probléma. Csak éppen leszólnak, hogy ideje már bejönni. Mert tudod, ilyenkor az ember, mikor benne van olyan akármilyen munkába, díszekbe, úgy megy az idő, szalad az idő,
0: igen.
1: Aztán azt veszem, kireggel kijössz, és már este van.
0: Igen, Adi Endre mondta ezt nagyon jól, amikor alkotott, hogy bársonyon szaladnak perceink, és ez nagyon így van. Nagyon így van. Tehát tulajdonképpen azért az a családtól megy el egy picit az idő, de hát nyilván az ő örömükre és megelégedésükre. Ez egy jótékony hobbi, tehát nem bánják, hogy nem vagy te is olyan átlagosan jól működő alkoholista, mint az ország nagyobb része, csak egy felütésre mondanám. Tehát alapvetően azért ez egy nagyon-nagyon jó dolog. És mit gondolsz egyébként, egyszer arra is képes lesz, hogy ebből csináltak egy kiállítást összehozzá, vagy egy tálatot, hogy esetleg a nagy érdem is megnézhesse a saját próbaidat?
1: Igen, már volt viszont kiállításom Szolnokon ebből, kétszer.
0: Na.
1: Hát ott is nagy siker volt.
0: Nagyon jó. Hát nem sok ember csinálni
1: különböző, elmondhatom?
0: Persze, parancsolj.
1: Elmondhatom még, hogy hol voltam?
0: Hogyne?
1: Különböző újságokban is benne voltam már.
0: Nyugodtan mondtad nevet is, és semmi, ez egy szabad rádió, hogy hála Istennek ez nem számít így reklámnak.
1: A Bors, meg hát igazából helyi lap, meg nem is tudom már milyen, meg a neten fönt, itt-ott, hogy megtalálható vagyok.
0: Tehát aránylag azért ismert vagy már ezekkel a dolgokkal, akkor ezek szerint.
1: Igen, meg képzeld el, hívtak az RTL klubtól, tudod, ezzel a trájkal.
0: Igen.
1: Hogy van ez a licit műsor.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Hogy vigyem fel a trájkot oda hozzáig.
0: És?
1: És ők kerestek meg. Aztán meg elfelejtették, hogy itt vagyok.
0: Hát ez egy másabb, valószínűleg a költségvetésben úgy nagyon nem fértél már te bele ezzel a dologgal. Nagyjából ismerem a műsor mechanizmusát, nekem a Pápai Peti nagyon jó barátom. Lényeg, hogy ha szabad egy ilyen önálló véleményt, ezt teljesen rádiótól függetlenül mondom, nagyon ne bánd. Nagyon ne bánd ezt a dolgot, hogy nem kerültél ebbe a dologba vele. Többe kerül a leves, mint a hús.
1: Ja.
0: Így van, tehát maradjunk annyi, hogy utána olyan szerződések és olyan kritériumokat tennék, ami megváltoztatná egy picit a hozzáállásod. Én azt látom azért, te ezt szívből, szeretetből csinálod, magad örömére és az emberek örömére. Itt egy picit ez másé változna, tehát nyilván nem nagyon akarok itt mélyebben ebbe belemenni a magyar média szokásokba, de nem érdemes szerepbe kényszerülni, ha csak nem tényleg akkora pénzt ajánlanak, amire azt mondod, hogy besettek akár befektetésnek is jó, de én tudom, tudomásom szerint a Kristófék ezt nem ennyire így csinálják. Na, én nagyon szépen köszönöm, én annyit szeretnék kérni tőled, hogy időszakonként tartsuk azért a kapcsolatot, és ha lesz tárlatod, kiállításod, vagy bármilyen híról, nyugodtan oszd meg velem, és én nagyon szívesen megosztom a hallgatókkal, és hát köszönöm szépen a beszélgetést. Én nagyon remélem azért ez a mondatot, hogy hát ennyi idősen már, nem, tehát azért azt gondolom, hogy benned megvan a vitalitás, megvan a fiatalosság, nyugodtan a vannak terveid, állj neki, csináljad, mert ez nagyon jó. Most én azért elég sokféle művész emberrel találkozom, és ezt a féle kreativitást úgy, hogy nem egy tanult iskolás módszere csinálod, ez nekem zseniális. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon...
1: még egy pillanat.
0: Parancsolj.
1: Van még itten egy olyan díszem, amit fel tudnék nektek ajánlani.
0: Igen?
1: Valami játékba.
0: Hogyha én azt tudom mondani neked, hogy én megbeszélem a főnökséggel, mert ebben nem én döntök. Én nagyon megtisztelő, biztos, hogy ezt meg fogjuk tudni, hogy kitalálnak rám valami játékot a Tamásék, és onnantól kezdve én ezt fogom felérezni, de hálásan köszönöm a kollégák és a rádiónak a nevében ezt a lehetőséget. A játékot kitaláljuk hozzá, és akkor keresni foglak, de ezt a főnökömmel kell megbeszélni, hiszen ő mondja rá az áment a szponzoráció. Rendben? Nagyon szépen köszönöm, hogy így gondoltál, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre álltál. Erőt, kreativitást, jó szemet, és ugyanilyen jó ízlést kívánok továbbra, és a családodnak azt kívánom, hogy legyen kellően támogató ebben ugyanígy, és remélem, hogy sok-sok érdekes és kedves dologgal fogsz meg minket, és hát önmagadat is meglepni. Köszönöm szépen a rendelkezésünkre álltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Szervusz, szia, hello.
1: Szia.
0: Buzgán Attilát hallottátok. A művész urat tényleg valaki szeretné akár a művei által megismerni, akár rendelni tőle valami kis kompozíciót, akár nagyobbat is, akkor nyugodtan keresse meg Attila Buzgán a Messengeren, illetve a Facebook fotóján éppen az a látható, az az autó, amit hát tulajdonképpen ő készített, zöld színben pompázik. Úgyhogy ajánlom mindenkinek szíves figyelmével, neki pedig köszönöm szépen az interjút.

szoktak otthon hallgatni üzeneteket, és Isa Istvánónak is kérdem, mert szépen volt már vártunk szép reggelit neked, kedves Boris Könyden, Erdélyből, Erdős Szentgyörgyből is a családi. Van velünk, köszönöm szépen családilag, csókolom a szíveteket, Rita kisasszonynak is, ahogy Melóban menet is velünk vagytok, köszönöm szépen, és Melóban is hallgattok minket, ez pedig Ali Bálint valóri, de nekem az M5-ös Toyota műhelyéből, szokásosan itt van velünk, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy sokan hallgattok, és remélem, hogy sikerült érdekességet mondani nektek. Időről időre igyekszem nektek bemutatni érdekes embereket, érdekes mesterségeket is. Akinek egyébként van ilyen ismerőse, vagy ő maga készít hasonló, vagy akár más dologban jeleskedik, nyugodtan írja meg nekem, én nekem ad a célom ezekkel a műsorokkal. Kicsikét meg tudjam nektek mutatni, hogy van élet celebritáson túl, ami ugye a személyiségek mellett fantasztikus, jó, nagy tudású emberek, generális kreatív emberek élnek közöttünk. És hát, hogy egy kicsikét szabad a nacionalista felhanggal élni, igenis, nagyon igaza van. Iszak Asszibomnak, aki azt mondta, hogy a magyarok bizony ufók.

azért a kis humorkák, uborkák sem maradhatnak ki ma délelőtt. A rendőr megállítja a székely egy parasz bácsit, azt mondja, hé bátyám, mit tűz a szekéren? A parasz bácsi odajön a rendőr füléhez és húgja neki, hogy szénát. De miért sugdolózik? Hogy a lovak ne kérjenek belőle. Áll a székely a nagy hidegben a falu főterén sapka nélkül, oda megy a komály, azt mondja neki, Áron, miért állsz ebben a nagy hidegben, hajadon fő? Hát tudod, ez az előbb egy kicsit rendbe raktam az asszont, ott most kéne bátor ember, aki kihozza a sapkámat. Kaptam graffitit, de nem mondom, hogy hízásra hajlamos vagyok, de a múltkor felszedtem másfél kilót, mert belájkoltam egy tortás képet a Facebookon. Egyébként a hízékonyságon sajnos én is így vagyok, még talán lájkolnom sem kell.

0: them a see and see it. She moves it down, who three don't believe it. What's that gonna make you sweat? I'm not gonna manage yourself. She found out.
1: És hát ma is van morgos Júris, muszáj kicsit morogni. Gyerekek!
0: Megértene, úgy lesz, ahogy akarod
1: nem. Én ezt ki is posztoltam nektek, de tegnap ma reggel is, mert nem is szembe jött velem, ugyanez az érdekes jelenség. Nem sztereotípjákról beszélünk, hanem valóban így van. Áruljál már el nekem valaki, miért jó az, ha valaki mielőtt elindul, legyen az csaj, vagy passzív, mert ezt is megkaptam, hogy nem csak a nőkiek, és igazuk is van ebben a dologban, tehát kedves el nem hervadó, vagy herbat virágok. Vagy örök ifjak, vagy ifjak. Miért kell minden pacsolit, kölnit, parfümöt, egyszer alkohollal dúsított illatanyagot magatokra szórni, ami a szekrényben van? Attól nem lesztek szexisebbek, jobb illatúak. Attól, ha nagyon sokat tesztek magatokra, és még a többieknek is, a parfüm illatanyaga rátok ragad, abból öklendező, hányingeres, folytó lesz a dolog, amitől olyan érzése van az embernek, hogy ti nem fürödtek. Szokták mondani régebben az idősek, hogy a nát mosni kell, nem szellőztetni. És a miniszoknyára gondoltak, hogy kicsit átfogalmaznám ezt valamit. Én értem, hogy nagyon-nagyon meg kell mutatni, hogy te jó illatú vagy, de hidd el, az addig tart, amíg valóban jó illatú vagy. Eleve, aki izzadékony, az borzasztó dolog, a másik pedig, tudod, amikor már ilyen hűvösek vannak, és felszállsz a vonatra, akkor az a vonat nem nyitható ablakkal rendelkezik valószínűleg, talán az újjak, ugye? Megy a fűtés, nincs annyira jó levegőben, így sem, és akkor jön a Miss, de Mr. Missnek látszik, nem tudom, és akkor olyan illatfelhő, meg még 60 ugyanon utasnak hasonló erős illatfelhőve, én hányok. Ez pedig az nem jó, hidd el, ha én hányok, ott rossz, mert nagyon nehezen tudom abba hagyni azt. És a dolgon az sem segít, amikor a színes hajú fiatalember mögöttem úgy szívja a taknyát, gyerekek, mint valami erőmű. És ez az illat meg mellett az a hang, hogy na, az ugyannyira nem jó. Nagyon szépen kérnek mindenkit, hogy valahogy próbálj meg arányokat tartani. Nyilván a jelenlevők mindig kivételek, de szóljatok rá utastársatokkal. Egy kicsikét visszább ezekkel, jó? Nem kell annyi pénzma tartalmú parfüm, nem kell annyira megmutatni, hogy mennyi pénzetek van parfümre költeni. A kevesebb, néha több. Én nekem egyébként a legjobb lányoknak az a természetes illatú lányokat imádom, meg egy picit, akinek olyan kis finom kis pipere szappan illata van, az nagyon jó. Ennyi volt a mai morgás, a International a folytatásban jön a Diva 1999-ben, ugrunk oda.

nagyon gyorsan elmondom nektek, hogy mi a helyzet az időjárással. Nem lesz nagyon front felettünk, és kellemes lesz az idő. Ma mindenképpen marad a vénasszonyok nyara. Hétfőn nem maradt a gyökeres változás, időjárásunkban marad a száraz idő sok napsütéssel, csak a pátyolfeldők növekednek meg időnként. Minden lesz a légmozgás a hajnalban 4 fokról 24-re emelkedik a levegő hőmérséklete, ami nagyon jó, és egészen olyan csütörtökig tart ez a bizonyos jó idő. A hét második felével lesz némi változás, akkor kezdődik majd a legülés, de kedden mindenképpen sok napsütésre számíthatok. Kevés fátyol felővel, ami megszűri a napfényt, a legtöbb helyen, hát nagyjából mérsék lesz a légmozgás, mérséklet. Hajnalban mínusz 2 is előfordulhat viszont, és hát délután lehet 26 fok is, vagy lesz a kontraszt egyébként. Szerdán folytatódik a túlnyomó napos idő, nyugat felől azért már erősebben megnövekszik a felhőzet, mivel kisebb csapadék is előfordulhat. Minimumok 8-11 fok közé alakulnak, a legmelegenebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot is mérhetünk. Csütörtökön egy észak-nyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának, a hőmérséklet napközben 18 és 27 fokon alakul, aztán kezd majd eltelt hűlni az idő. Orvos meteorológia, hétfőn nem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnal reggeli órákban felerősödik a kopásos jellegű ízületi probléma és a görcsös panasz egyben. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tupaságot és fáradékonyságot is érezhetünk, bizony. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban a réteg is öltözködésre. Közlekedés meteorológia. 7 óra és lapos csapadékmentes időben lesz részünk, így mindenütt száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A Dunántúl észak és északnyugati táján több felé érintkez a déli szél, ami egy kicsit csökkentette a járművek menet stabilitását. Pollen jelentés. A gombák extrém kategória vannak a levegőben, ezek ellen mindenképpen védekezni érdemes, de csak úgy a parlagfül, ivatóbb, kenderfűfélék, útifülők és pázsítfülők is itt vannak velünk, ellenük is érdemes azért védekezni. Hétfőn a Balcsinál is marad a száraz idő sok napsütése, melyet csak a nyugat felül megnövekvő fácsófelők zavarhatnak meg. Délután 24-25 fokot is mérhetünk, a vízhőmérséklet 16 fokos, megnézni, gyönyörködni benne mindenképpen érdemes.

valakit hallgat üzenetek. Győri Zoltán úr írja nekem a témával kapcsolatban. Szívbőtöt kívánok olyan helyen, ahol beszorul a sok ember és lebegő, nincs az a sok parfüm, amikor elkezd dolgozni mindenki, de meg csak szagolod, mire kijössz a kis lebegőre, addig majdnem meghalsz a sok pacsulitól. Igen, és ezt elfelejtik az emberek, hogy egyetértünk kedve Zoltán úr, csak úgy, mint Varga József urallal kére nekem, hogy a Díva nevű képződmény milyen jó, és férfiból nőtt, attól függetlenül jók a zenéi, abszolút egyetértek. Minden ez igaz Diványra, és ugyanilyen nem igaz Conchita Wurstra persze, tehát azért. Ami rossz, az attól is rossz, ami jó, akkor is jó, mondhatnánk így.

Tudtak róla? 11 óra 16-os fűsítés szerint a 66-os főúton sástérségében egy személyautó és egy busz ütközött össze a 30-as kilométernél félpályás korlátozás mellett haladnak a járművek. A 52-es főúton fülösszállási sót, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben tolódásokra számítsatok. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél viszont új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányba tolódásra számítanotok kell. Ezekre figyeljetek, legyenek balesetek, egy baleset is nagyon sok, a hétfősofőrökre, magatokra, mindenkire vigyázzatok, legyen türelem egymás iránt, ne felejtsétek el, hazavárnak mindenkit, de persze, oda is

hivatalos kosmológia. Olyan nem is betérni a retro kosma szerelmeseinek. Bogár Laci úr írja, hát kívülről kicsiket megdöbbentő dolgoz, belülről valódi gyöngyszem rakott László kedves úr, aki az NK Elektrát Eszéken Horvátországban ajánlja. Annyit írt róla, Eszék óvárosának tőszomszédságában a Dráva partján található sportkomplexumban van az az egység. Sör mellé szeretnénk megnézni a jó kis nívós utánpótlás meccset, akkor a legjobb választás. A hely egyébként kicsit nekem emlékeztet arra, amikor az egyik sorozatban, mondjuk a mi kis falunkban edzéseket adtak, nagyjából így néz ki, kívülről eléggé lelombozó, bevallom őszintén, de belülről valódi győztem. Nagyon szépen, úgy képzeljétek el, mint a valakinek a szépen kitakarított konyhájában lenne a söröző, csak több szék meg több asztal van ott. Nagyon szép, nagyon világos, nagyon tisztán tartott, igazi sportkocsma, minden egyes megfelelő relikviával is, persze mindenféle tévékészülékkel, és persze teljesen nagy ablakokkal, ahol rá lehet látni a meccsen, úgyhogy itt a hidegben futballisták vannak, akkor odakint melegből sörrel a kezedbe tudsznak így szurkolni, valami nagy találmány, akár kuriózónak is mondhat, hogy ne felejtsétek el, ha Eszéken jártok, az NK Elektrát meglátogatni, és tudjátok, ma is még mindig fogyasztatok felelősséggel.

nagyon szépen. Ma horoszkóp október 5-én, csillagállás jelentés, ezotéria, vudujóslás, nem tudom, minek kell mondani, mindenféle jó rá, nem? Na, de vicces életére, jöjjön akkor a horoszkóp, vagy a horoszkóp, ahogy vudubarátom ezt elnevezte, egykor kosok, lendőt, és mi volt a heted, de könnyen túl sok mindent vállalhatsz egyszerre, munkahelyi helyzetben érdemes türelmesebbnek lenned, mert valaki lassabban haladhat, mint a szeretnéd. Bikák, a mai nap ösztönözhet arra, hogy végre foglalkozz egy olyan kérdéssel, amelyet már ideje kerülgetsz. Egy közeli kapcsolatban sokan számíthat egy őszinte, mégis nyugodt beszélgetés. Ikrek, sok ötlettel vághatsz neki a hétnek, és könnyen előfordulhat, hogy egyszerre több irányba indulnál el. Egy váratlan beszélgetés új nézőpontot adhat egy régi dilemmához. Rákok, érzékenyebben reagálhatsz mások hangulatára, azért fontos, hogy ne vegyél magadra mindent, amit körülötted mondanak, vagy tesztek. Munka közben hallgass a megérzéseidet, de fontos döntésekről a tényeket is tart. Csak például a szem előtt. Oroszlán, drága Leo, szeretnél erősen és magabiztosan indítani a hetet, de ma nem féltétlenül. Azt visz előre, ha mindenáron találkozó irányítani a helyzeteket, kapcsolatokban került a fölösleges büszkeséget, pedig apró félreértés, könnyen nagyobbá válhat, még mekkorává szűz. A hétfő neked kedvezhet, különösen akkor, ha szereted előre megtervezni a feladataidat, könnyen láthatod, hol vannak a gyenge pontok, és mi az, amit gyorsan rendbe lehet tenni. Egy kisebb siker ma sokkal többet adhat, mint nagy cél hajszolása. Mérlegek! A mai nap arra emlékeztethet, hogy nem kell minden helyzetben mások kedvére tenned, munkahelyi vagy magánéleti kérdésben finoman, de határozottan nem tudod képviselni a te álláspontodat. Skorpió, intenzíven már mind nem úgy, tehát hogy nagyon-nagyon pörgősen indulhat a heted, és könnyen lehet, hogy végig téma ismét foglalkoztatni kezd. A mai nap inkább a megfigyeléstek és az átgondolásnak kedvez, egy munkahelyi vagy pénzügyi kérdésben több információra lehet szükséged, mielőtt döntést hozol. Nyilasok! Új tervekkel és nagy lendülettel vághatsz neki a hétnek, de van nem biztosan, hogy minden ötletet azonnal meg tudsz valósítani, baráti vagy munkakapcsolati inspiráló hatással lehet rád, és az fontos, Bakvin Boriska, komolyan veszed a hétkezdést, és már reggel pontosan tudod, hogy mit szeretnél elérni, a nap akkor alakul a legjobban, ha hagysz némi rugalmasságot a terveidben, mert váratlan feladat vagy kérés érkezett, meg is érkezett, pénzügyi ügyben, amit mondom, érdemes óvatosan haladni, és hozzá közel álló személy támogatása ma többet ér, mint esetleg azt elsőre gondolnád, viszöntöm! Szokatlan gondolatok és új ötleteket tehetik izgalmassába a hétfődet, a kapcsolatokban azonban ne feltételezd, hogy mindenki úgy látja a helyzetet, mint te. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, a hét első napja nagyobb szüksége lehet a belső nyugalomra, mint a pörgésre, egy régi ügy lezárása megkönnyebbülést okozhat, este adj magadnak időt arra, hogy átgondold, mit szeretnél másképp csinálni a héten. Ez volt a mai horoszkóp,

működésszabónak is kellemetesen szét napot kívánok, dobri igyen vagy ilyesmi. Vagy inkább jó napot. Living Freedom, szóval DJ Bobo felvételek közben azt mondjuk, azt várunk, hogy mindenképpen jön a Dr. John.

Jövőnő, szóval a felvétel is, kérdezzétek kell, hogy új 25 ezer forintos érmét adtak ki. Nem kell rémni, nem az infláció miatt van, hanem ilyeneket szoktak különlegességet csinálni. A Nagyvázsonyi vár megnevezéssel 25 ezer forint névértékű ezüst és 5 ezer forint névértékű részötvezető emlékérmét bocsát ki nemrég a Magyar Nemzeti Bank a Magyar Várakat bemutató sorozat folytatásaként. A jegybank tájékoztatása szerint az emlékérmék elsődleges szerepe a történelmi és kulturális értékek közvetítése, az ismeretterjesztés, valamint a rajtuk megörökített személyről, eseményről, kiemelkedő évfordulóról való megemlékezés, tisztelgés. A 25 ezer forintos címletű ezüstérme egyébként 925 ezredék finomsága ezüstből készült, a súlya mindösszesen 31,46 század gram, átmérője 38,61 század milliméter. Az 5 ezer forintos címletű színesfény változat, amit is létezik, 75%-a rész és 25% nikkel ötvözetből készül, súlya 30,8 gram. Mindkét térme széle recézett, és változatonként 5000 darab készíthető belőlük. Az ezüst érme tükörfényes technológiával készül, még a színesfém érme sejemfényes kivitelű. Az emlék érmék előlapján a felújított Nagyvázsonyi vár belső udvarának ábrázolása, hátlapjukon a felújított Nagyvázsonyi vár külső homlokzatának ábrázolása látható, a gótikus makótoronnyal és a barbakánnal. Az emlékérmét egyébként Tóth Zoltán tervezte, az érme már elérhető, az ezüst változat eladási ára azonban bruttó 40 ezer forint, a színesfém emlékérme kibocsátástól számított egy évig névértéken vállalhatta meg 5 ezer forint, így azt jelenti, hogy egy kicsikét több mint 40 ezer, nyilván mert a gyűjtői darab, de szerintem a gyűjtők ezt így tudják és értékelik, és így, csak úgy, mint a fixüven, no, tehát remélem, hogy a 90-es évekből, és akkor... Reményem szerint déltől maradtok velem, jobbok 90-es évek, az egy kicsit laptop tesztelés útján is. Én a DJ Quicksilver, az pedig a Free.

Nagyon szépen akkor ezt úgy tűnik voltak ötök diatől, köszönöm szépen Szabó Pityu Pistolának is a támogató szavakat, illetve Csörgő Zoltának is jó reggelt, akkor ugye jutottam, akkor te éjszakásból jössz, és már is itt vagy velünk, jó reggelt, igyál egy kávét, és fogd rá a Gyuszikára, már abban Gyuszika ismerősöd persze. Na de van itt még érdekesség.

kérem szépen, 30 méter magasan állt meg a hullám vasút, 19 utas rekedt a magasban. A hír szerint a Vidán parkokban ugye időről előfordul, hogy egy-egy játék biztonsági okokból ugye leáll. Hát ez történt kérem szépen szeptember 26-án a texasi Austinban található Cortland Vidán parkban is, ahol a Circuit Breaker nevű hullám vasút hajtott végre. Hát bizony egy nem tervezett megállás. Hogy lehet ezt tervezni? A hullámvasút a park nyitó hétvégéjén állt le, miközben 19 darab utas tartózkodott. Igyekszem elolvasni ezt még egyszer rendesen. Aha, itt eltűnt egy mondat. Valószínűleg ez az akart lenni. 15 utas tartózkodott a szerelményen. A kocsit ekkor már olyan helyzet billentették, amelyből a pálya egyik meredek szakaszán kellett volna lefelé indulnia. A szerelmény azonban ahelyett, hogy folytatta volna az útját, megállt. Így utasok meg fölrekedtek a 30 méteres magasságban. Közel függőleges helyzetben Jézus. Az első sorban ülők egyike közben elővette a telefonját és videóra vette a töltetet a bátor. A felvételen nem csak a hullámvasút szokatlan helyzete látható, hanem az utasok előtt elterülő több mint 30 méteres mélység is. A hírek szerint a hullámvasút körülbelül 9 perccel később azért újra biztonságos helyzetbe került. A helyzet meglepően ijesztő lehetett, senki sem sérült meg az incidensben, hát nem tudom hányan hordta ki lábon szövőpart is persze. A park szóvivője szerint a Circuit Breaker számos érzékelővel és biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely folyamatosan ellenőrz a játék működését. Az összetett Vidán parki attrakcióknál előfordulhatnak olyan működési zavarok, kicsit ijesztő hangzik, amelyek mint a rendszer automatikusan leállítja a játékot. Az eset ellenére a park szerint utasokat biztonságosan sikerült lehozni a hullámvasútról. Na, ha valaki ezt a videót szeretném megnézni, mert van megtalálható, akár a Facebookon, akár a YouTube-on is, ha beírjátok, akkor Circuit Breaker és Austin, akkor lehet látni, hogy hát elég ijesztő állapotban van ez a bizonyos hullámvasút abban a dologban. Tehát nem történt semmi baj, de azért lehet, hogy valaki soha többet nem fog arra felúszni, vagy fölmenni.

Szabolcs nagyon jó, hogy hova hozta. Tudjátok azt, hogy október 1-e óta némi áttörlés van, új helyen az M1-esen két sávon halad Budapest felé, és Bicske utána van csak az áttörlés, úgyhogy hásavas tele helyezték az áttörlést, tehát nagyon tessék vigyázni, mert amikor egy új áttörlés van, akkor mindig megnövekednek a balesetek. Köszönöm, Szabi, jól emlékszel valóban.

mai névnaposunk Aurél. Sejtő Aurél nevű kedves volt, osztálytársam, barátom, neki nagyon boldog névnapot, de minden Aurélnak nagyon boldog névnapot kívánok, amely egyiket latin eredetű jelentése pedig aranyos. Hát bizony, bizony. Nézzük van a másodlagos névnap esetleg. Galina, Attila, úgyhogy egy tével kételel és két tével egyelvel. Aztán Flávia, Fulvia, Pilades, Placi, Tulipán, Borbé Tulipán, Apollinár, Etele, Pálma, Szendika, Túlia, Peregrina névnap is van ma. Holnap majd a Renáták és a Brunók ünnepik a névnapjukat, nekik is boldog névnapot, és persze a szülcsinapcsit is mondanám mindenkinek, ma van vagy ma tartja, boldog szülnapot kívánok!

Jogos és Jogok Világnapját ünnepeljük ennek az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet jóvoltából. Aztán 1959-ben ezen a napon született Maya Ying Ling, amerikai építészobrász, aki vietnámi háborús emlékművét 1982-ben avatták fel Washington DC-ben. 75 éve született Sir Bob Geldof, ír, punk és rockénekes zeneszerző. Hát ugye 75-ből már ismerhetes volt, úgyhogy köszönhetjük többek között a We Are The World nagyszerű szerzeményt. 69 éve nyíltak a Magyar Nemzeti Galéria, az 1957-ben ugye a Szépművészeti Múzeumból alakult ez akkor át. 37 éve Paul Wallenberg emléknapját is ünnepeljük, aki svédiplomataként rengeteg zsidót mentett meg a II. Világháború alatt. Habitat világnapot is tartunk 1986 óta, ugye ez október első hétfőjén van mindig. 162 éve született Louis-Jean Lumière feltaláló filmrendező, aki testvérével a mozgófilm fejlesztésén dolgozott, franciaországi születésű természetesen. 147 éve született Francis Payton Rule, Nobel-díjas amerikai orvos, patológus, filológus, aki 55 évig várt, míg elismerték felfedezését, hogy fertőzéssel is bizony lehet sajnos rákot kapni. Aztán 1902-ben alapon született Ray Kroc, amerikai vállalkozó, ő volt a McDonald's Corporation alapítója. 111 éve született Nemes Katalin zongoraművész, zongoratanár, aki Frieder Katalin névről váltott a nevet, Nemes György újságíró feleségeként, tehát nagyon híres. 109 éve született Szabó Magda, aki kossuthdíjas írónő, Abigail, mondják meg Zsófikának a szigetére, az Abigail-t gondolom filmben is sokan láttátok, neki is nagyon sok mindent köszönhetünk. 105 éve alakult a Nemzetközi Pen Club, ugye az írással az írókat tömörítő klub, sok jót és rosszat is lehet róla mondani, mondjuk alapvetően egyébként Rejk Jenő, azaz Rejtő Jenő is, 94 éve már bemutatta az első darabját a Nádosi Lászlóval közösen írt Gangster Idiot. Aztán 94 éve született Hertai Mária Anna Munkácsi Mihály díjas grafikus művészünk, aki litográfiákat, részkarcokat és tűzdománcot is készített, hát rá is emlékszünk ma.

Szép napot kívánok, és örülök, az Osza úr is mondja, hogy akár lehet gin-giniszhet, vagy az alkoholra gondol, vagy pedig a ginre, nem tudom. Mind a kettő jó, csak az egyik finomabb. Találhatok, hogy melyik. Szóval Győri Szoli úr kicsit nehezet kér tőlem, ide nekem, hogy hát van-e véleményem, tippem, hogy mi lesz a mai válogatott meccs, ugye Ukrajnában játszik a magyar válogatott. Az a baj, hogy van a szívem meg az eszem. Magyar embernek a szíve az természetesen egyetlen egy dologra gondol, arra, hogy nyerni fogunk, nyernünk kell, mert a mi csapatunk a legjobb a világon, ugye a szívünknek nem is szabad más mondania, aki más mond, azzal valami baj van, szokták mondani. Viszont az eszem meg azt mondja, látva a múltkori Ukrajna elleni játszott meccset, ahol voltak ugye a helyzeteink, és tudom, hogy nagyon agresszívak, és nem annyira a profiligás szabályosak az ukránok, viszont ezt a kurva meccset azt bóra játszák, ezért sajnos az eszem azt mondja, sajnos nem fogunk nyerni. Egyrészt nincs nagyon csatársulunk normális, ami hát most valahogy jó, valahol nem. Nyilván én nem vagyok foci, nem tudom, mit lehetne ilyenkor csinálni, de én azt látom, hogy nem nagyon állunk támadás ügyileg a helyzet magaslatán, úgyhogy én reménykedem benne, hogy nyerünk. Nem nagyon gondolnám logikailag, hogy fogunk, de az a biztos, hogyha nyerünk, örülni fogok neki, és ha veszíten, akkor pedig szomorú leszek, de attól függetlenül bármilyen lesz az eredmény, én még mindig a magyar csapatnak fogok szurkolni. Legyen az vereség, legyen a magyar lenni vereség, legyen az győzelem, hiszen ehhez a nemzethez tartozok. Ebben a dologban nagyon igaza van a dalnak, egy vérből vagyunk, hajrá Magyarország! Itt pedig padadő jön, ez a Szabó János.

Mentségenek is kellemes szétadót kívánok, a szuperek, Encsége Füle, mint mindig, de most tudtam ide érni, gyönyörű szétadót, hát kívánok neked és minden kedves estér hallgatónak kellemes zenhallgatást, kívánok mindenkinek, neked pedig jó adást, köszönöm szépen, ez már a harmadik óra természetesen, ha már ilyen kevesen vagyunk, igyekszem akkor egy picikét én is megpörgetni, igen, igen, Norbert úrnak is kellemes szétadót, kérlek, örülök, hogy te is velünk vagy, a jó Isten tartsa meg a szokásatokat, hogy itt vagytok velünk.

Bum Bum DJ Sved! Aztán visszavagyunk egészen 95-ig. Nagyon kedvenc, nekem nagyon kedvenc doktorában voltam jön. A Somol Apropolyabod Bosztia bombázás, akkor készült alig, nagyon jó, de a Fajerén Bosztia, doktorában zenét.

egyébként, meglepődikből adni érzek nektek. Hogy a hamis barát olyan, mint az árnyék, napsütésben jön utána, a sötétben pedig elhagy. Hát nem tudom, hogy jó az nekem, hogy a napsütésben mindig jön utána. Néha jobb a sötétben egyedül lenni, akkor lehet gonoszkodni. De soha ne keseredj el, ha az A-terv nem válik be, van még 43 meter az ABC-be. Az ember azért ne erre induljon szerintem, kicsit legyünk pessimistább, helyett optimistábbak. Na, soha ne keseredj el. Egyetlen ember létezik, akinél jobbnak kell lenned, mégpedig az, aki tegnap voltál, egy ilyen motivációs dolog. Hogy a korsó sör elfogyasztása egy perccel rövidíti meg az életét, egy pohár bor pedig két perccel, egy munkával töltött nap 8-10 órában, na most ez segít, vagy nem? De adj egy férfinek egy halat, és egy napig lesz mit enni, mármint aki szereti, ez mondjuk nem pont nem igaz, taníts meg a férfit horgászni, és egész életében a tóparton fog üldögélni, miközben sört pedel. Én anélkül is tudok sört pedelni, hogy nem ülök a tóparton például. Na, szeretem a munkát, annyira lenyűgöz, hogy képes vagyok órákon át egy helyben ülni és szemlődni. Na, ez sem vagyok, mert én elvonom az agyam, vagy elalszom. Diplomata olyan ember, aki kétszer is megfontolja, mielőtt nem mond semmit, ez tök igaz. Még egy van itt, azt mondja, ha valami problémám van, úgy próbálok felvidulni, hogy énekelni kezdek, aztán mindig rájövök, hogy a hangom sokkal szörnyűbb, mint a gondja. Ez sem én vagyok. Na, de megyünk tovább.

Monitrik egy kis okosságot, azt hadd tegyem még ide hozzá mai napos, mondja, hogy élet rövid, addig mosolyog, míg vannak fogaid. Hogy ha két hideg esős nap után ragyogó napsütése ébreszt, akkor biztos, hogy hétfő van. Ez egy kicsit pesszimista, nem? De a házasság egy olyan intézmény, amely segít megelőzni, hogy az ember idegenekkel veszekedjen. Úgyhogy tényleg otthon is meg tudod tenni, nem? Akkor veszed észre, hogy megöregedtél, amikor a hintaszékre ülve ugyanazt érzed, mint régen a hullámvasúton. Mondjuk az a lényeg, hogy ott nagyon nehéz fölfelé sikítani.

Emlékébresztés, leginkább most már a zenei koktélozás megy. Lehet, hogy Dimkon szóval vissza 14 óra, a 90-es években remélem, ma sok-sok emlék ébred. Nekem erről van arról egy hosszú szőkarú lány, Rémlik, aki lengyel volt és jó csókod.

és hosszúval azt írja nekem, és egy kicsit másképp. Hogy kell elérni, hogy az asszony sikítson, töröld az orrodat a függönybe? Én mondok-e neked egy sokkal erősebbet, kedves Zsoszó úr, amíg hallod ezt? Úgy kapjon rajta, hogy a legjobb barátnőjével éppen szexelsz az ágyatokban, és az aktus után a farkadat tölt bele a függönybe. Na az, az úgy már kemény. 90-es évek természetesen nagyok a musikák. Köszönöm szépen, kedves Norbert barátom! Hát a második óra vagy negyedik óra, hogy jobban tetszik, akkor a zenélésről szól, nem pedig az jó.

érdeklődik, hogy azt mondja, és hallgatja ezt. Hogy én ilyen bátor vagyok? Abba kell öngyilkos természetű. Zenélünk tovább, Culture Beatle az én kedvenc remixem, mert ráadásul ebből a kellemes kis blogból, hogyha egy jobban tetszik, jön a musika. És a dal. De a zenészünk.

Go on, I'm a tuggy, I go away, oh. Go on, I'm a tuggy, I go away, oh.

guys. Ki lesz jönes éve, hogy a kancelló lett egy magyar. Egy emezt adta ki, nagyon szeretni ki. Dallasztak, írták a csapatot. Na pedig a dédapán.

Közel oldal! Üdvözlöm a figyelmeteket ezzel a dallal, Alma Járók a Szőrcét című dalával. Tartsd legközelebb is, mivel elmen nagyon-nagyon szép hétfőt mindenkinek, éljétek túl a melót is egy percet. Mindenkinek azt remélem, hogy szépen telik majd a napja. Holnap jelentkezem. Sziasztok!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: DJ Rádió Kattanj rá!
1: Things that make you go

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: A Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked személyünk. Super DJ Rádió.

közel hozzád, de hogy mennyire közel hozzád van a Super DJ Rádió, annál sem meglepőbb, mint hogy itt vagyunk újra, itt vagyok veletek. A Retrobox elindult 18 óra után 4 perccel 2026. október, úristen, október 5-én köszöntelek benneteket mai hétfő esti szeánszunkon is. 2 órát fog tartani a mikrofon mögött Szatmári Zoltán Dreamer, és nem csak Szatmári Zoltán Dreamer van a mikrofon mögött, hanem majd jönnek azok a kedves hallgatók is, akik a Viberen elmondják véleményeiket, plusz 36 74 5 95 9 95. Nagyon nagy szeretettel várom az írásokat, és hogy milyen zenék lesznek, hát aki a Retroboxot ismeri, az tudhatja, hogy gyakorlatilag hasonló követ fújunk az Auto DJ-vel, mert ő is nagyon sok jó retro zenét szokott játszani, én meg próbálom egy kicsit ezt fűszerezni magyar zenékkel, lehet, hogy egy picivel frissebb zenékkel, vagy kevésbé frissebbekkel, ezt majd szépen meglátjuk. Úgyhogy várlak benneteket szeretettel ma délután este felé is. Mindenkinek nagyon jó szórakozást. Tessék készíteni a telefonok billentyűzetét és sokat írni nekem.

Na hát 10 perc alatt ide meg is érkeztünk Innyához, és örülök annak, hogy nagyon sokan írtatok, tehát ez azt jelenti, hogy ebben a lassan sötétedő időben itt vagytok velünk, és hallgatjátok a Super DJ Rádiót, és akkor menjünk szépen sorban. Először is Gábor írt, aki azt írta, hogy szép estét kívánok mindenkinek, aki itt van a Superen, szabadszállásról jelentkezem, nem tudom most hallgatni, ne haragudj. Hát Gábor, most akkor ezt nem hallod, én nagyon köszönöm, hogy itt vagy, bár jobban örülnék, hogy hallgatnád, de majd mindjárt be is írom, hogy köszönjük szépen, hogy ennek ellenére bejelentkeztél. Ugyanígy itt van Encsike, jó estét, jó szurkolást, akarom mondani, jó zenehallgatás, puszcsika, Encsike, még egy kis meló, de fülem az éterben, remélem, hogy nem az ételben, van mellette egy csomó smiley. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ahogy Józsi is, sziasztok! Józsi, nyugtass meg, hogy benne vagy a medencében. Egyébként Encsikétől egy másik üzenetet is kaptam, ugye mert Encsike a Retrobox csoportban írta a következőket. Nekem viszont a következő üzenet érkezett, szia kedves Dreamer! Sziasztok, szuperek, Encsike fülel, mint mindig. Gyönyörű, szép, kora estét kívánok mindenkinek, minden SDR hallgatónak. Én is lassan befejezem a munkát. És pihijön, csillezés, zenehallgatás. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, neked pedig jó adást, Dreamer, sok füleskét, puszcsika, Encsike. Éppen mondtam neki, hogy örülök, hogy itt látom, úgyhogy puszcsika, Encsike. És akkor itt van Melinda is. Melinda nem egészen egy megszokott helyszínről jelentkezik, hanem Alanyába, hogy kell ezt mondani törökül? Szóval nekem azt írta, hogy Alanyában kicsit fülelek, mert hogy Törökországban van, és kérdeztem is, hogy fülelsz is egyébként? Na hát ez lehet, hogy nem látta meg, csak éppen hallja. Szép estét és jó adás, Dreamer, és kaptam egy fényképet is akkor Alanyából. Alanyából, állítmányából, majd írjátok meg, hogy kell ezt mondani hivatalosan. Akkor itt van a kedvenc is a család, és itt van István, aki vette azt a fáradtságot, hogy írt nekem csodás késő délutánt, vagy este felét kívánunk neked, kedves Dreamer Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család örül neked, mint mindig, csodás este felét kívánunk mindenkinek, hello Zoltán, hello Debrecen, és persze már vártunk, és vissza is tértünk, ahogy én is, köszönöm szépen. Nagyon jó szórakozást kívánok, aztán itt van Zoli, szép estét kívánok, jó munkát így hétfő este. Zoli, te is dolgozol? Majd mesélj! Hát ugye most lesz majd meccsecske is, úgyhogy lehet, hogy egyébként a férfi társaságot el is fogjuk veszteni, de ezt majd meglátjuk. Ugye, lesz szurkolás 20:45-kor, hát ugye éppen erre mondtam, akkor még beleférünk Retrobox tekintetében. És hát Melindától is kaptam egy igent. Na, ezzel a felhozatallal indulok, és üdvözlöm azokat is természetesen, akik csak hallgatnak bennünket, és nem írnak, nem szeretnének írni, vagy nem, annyira nem jön be nekik a Viber, őket is nagyon szeretettel köszöntöm, és üdvözlöm is, és nagyon remélem, hogy meg fog felelni nekik a műsor. Én pedig nagyon megihletődtem Melindától, úgyhogy azt gondolom, hogy egy kicsit a Törökországot próbáljuk ide varázsolni, ráadásul a fővárosát, nem is az Alanyát, hanem az állítmányát, méghozzá az Isztambult.

Mekkorát kaptam a fejemre, méghozzá nagyon-nagy ordítással. Dreamer, Törökország fővárosa, Ankara, hello, hello, nem Isztambul. Egyezünk ki abban, döntetlenben, hogy valamilyen szinten nekem is igazam volt, még hogyha jelen pillanatban valóban neked van igazad, mert Isztambul messze Törökország legismertebb és legnagyobb városa, és történelmileg évszázadokon át valóban birodalmi főváros volt, ugye Isztambul sokkal ismertebb nemzetközileg, városkolámban Konstantinápoly néven, az Oszmán Birodalom fővárosa volt közel 1600 éven át. Egyébként érdekes, Isztambul lakossága ma is jóval nagyobb, mint Ankaráé, több mint 15 millió fő, ezért sokan automatikusan azt feltételezik, hogy a legnagyobb és egyben főváros is. Valójában Törökország főváros 1923 óta Ankara, és a török köztársaság megalakulásakor lett áthelyezve a főváros Isztambulból Ankarába. Ez az egyik ok, hogy Ankara az ország belsejében stratégiailag biztonságosabb helyen fekszik, jobban jelképezte az új, modern török államot. Nagyon szépen köszönöm, Mencsike, nagyon kedves voltál, hogy kijavítottál, teljesen igazad volt. És tényleg, alanya, méghozzá gyönyörű város a török rivírán, csodaszép, már sokszor voltam. Hát én örülök, hogy ugye te egy ilyen kis világjáró, csillezős kis encsike vagy, és én mindig nagyon örülök, amikor beszámoltok egy-egy élményeitekről. Az a szerencsém nekem is volt 30 évvel ezelőtt, hogy járhattam Isztambulban, rám nagyon nagy befolyása volt, bár szerintem Isztambulnak a 0,1%-át láthattuk, de minden esetre nincs is igazam, mert átmentünk például gyakorlatilag ugye Európából az ázsiai részen, és hát ott is eltöltöttünk időt, úgyhogy hát kopnak ezek az emlékek. Na nézzük tovább, Zoli azt írta, hogy igen, lehet, hogy alul maradunk megint Ukrajnával szemben, ugye ő a meccsel kapcsolatban írt. Itt van Házi, szép kora estét a hallgatóknak, üdvözlet Dreamer, szóljon a kenyecelés, fülelő SDR tag, Házi mindig hallgatja, az SDR hallgatók tagja. De mi az a kenyecelés? Na hát ez is rendben van. És akkor itt van még jó néhány írás, amit nem sokára fel fogok nektek sorolni, nem tudom, érdeklődöm is egyébként, hogy tetszett nektek Madonna, La Isla Bonita, hát sok dala volt.

De mondjuk a koreaiak közül ez az egyik, ami én azt gondolom, hogy nagyon jó kis táncolható, és hogyha egy picit visszaemlékeztek a magára a videóklipre, akkor az is egy eléggé, hogy is mondjam, ilyen kis mozgalmas és szemlátványosság volt akkoriban is. És akkor menjünk tovább egy olyan zenével, ami még mindig a 80-as évek, egy kicsit itt ragadunk, és visszatérünk a hadsereghez. Rengeteg, de rengeteg szer nem hallhattuk itt szerintem a Status Quo felvételét, és akkor térjünk vissza a hadseregbe.

Megígérem, hogy egy jó időre elbúcsúzunk a 80-as évektől, legalábbis ebben az órai blogban mindenképpen, és akkor nézem tovább a Viber üzeneteket, hiszen egyelőre semmiképpen nem apadnak el, és ennek nagyon örülök. Például itt van Otto. Sziasztok, szuperek! Üdv mindenkinek Szabadka mellől, DJ Obi. Szia, DJ Obi! Örülök, hogy itt vagy. Hát, és hogy lögd ide a sört, azt nem mondanám, de azt, hogy esetleg lögd ide a legjobb poénjaidat, és én nagyon szívesen beolvasom. Aztán itt van Andrea, jó zenélés, dreamer, és itt a fülem. Hát, vajon az a fül, az mikor ér ide, azt még nem tudom, ha már itt a füled, és ha itt a füled, akkor vajon más az hol van, mert hogy ilyen utazó füled van? Na jó, ez csak a poén része lett volna. Aztán itt van Attila velünk, szia, üdv, szép estén. Na hát, nagyon örülök, hogy itt vagy, kedves Attila, és annak is örülnék, hogyha egyébként bármilyen olyan észrevételed, vagy mondani valód, vagy bármi van, megosztanád velem, vagy akár mondjuk egy kellemes viccet. És akkor megérkezett hozzánk Kukori bácsi, hello fiúk, hello lányok, megjött Kukori bácsi. Méghozzá a Libben 100 000-nyi nyúlfarok, Isztambul, hát majdnem az volt, nem nyúlfarok volt, hanem lófarok. Na, és akkor megjött a tréfink is, így köszöntöttük Kukori bácsit. Közben Nándi is megérkezett, számítógép karbantartás folyamatban van, nem tudom, én, ja, hogy szállítógép, én már majdnem számítógépet értettem, de hogy miért? Kukori bácsi egyébként leírta, hogy még török honban nem járt, ettől függetlenül viszont a mellette lévő, vagy közel mellette lévő, mondjuk az görög honban megjárt, ugye Nándik pedig arról híres, hogy ő pedig Jamaikában járt. És Andreától megtudhattam, hogy ő pedig beteg, és betegen hallgatja a rádiót, hát akkor jobbulásként rappelünk, feleselünk, Animal Cannibals, magyar együttes, egy jó kis magyar zenével folytatom. 2 perccel, fél hét előtt.

És képzeljétek el, hogy Andrea el is árulta nekünk, hogy érez velem együtt, becsípődött az ideg a derekamba, és nem tudok menni. Hát járóképtelen lettél, úgyhogy én azt gondolom, hogy hívni kell a... Mit szoktak ilyenkor hívni? Az autó mentőt, most ez esetben az Andrea mentőt, úgyhogy jobbulást kívánok. És hát kaptam is házétól egy képes vicc csokrot, vagy legalábbis egy vicc morzsát. Szerintem a répának jó hatása van a látásra. Ezt miből gondolod? Egy kérdez egyik hölgy a másiktól. Miért? Láttál már szemüveges nyulat? Hú, kedves házi, ez nagyon basic volt, minden esetre nagyon szépen köszönöm, és a következő dalt ezért cserébe küldöm. BG Prince of Rap. És egy hátborzongató és egy kar szörfelállító zene, The Color of My Dream.

0: Egy olyan zene, ami a 90-es években nem múlhatott el úgy táncolós este, hogy ne szóljon BG, The Prince of Rap. És közben azért vicces dolgokat ír ez a Gábor barátunk, mert hogy azt mondja, hogy miért szól egyébként a rádió? Hát, Gábor. És képzeljétek el, hogy szeretnék a hallgatók Andreát meggyógyítani, ugyanis azt írták neki, egyből írt a Kukori bácsi, hogy itt már csak a piócás ember segíthet. Lehetséges. Nándi azt írja, hogy derékre a reumatológust hívják, és nem az autómentőt, és egyébként jobbulást kíván Kukori bácsi, és Nándi pedig azt írja, hogy Flextor, vagy mi ez? Flextor? Igen, Epi Rapid, 50 mg. Sajnos ebben már van gyakorlatom. És akkor Józsitól jött egy vicc is. Apja tanítja a, hát mondjuk úgy, hogy kissé-kissé zárlatos gyermekét számolni. 5 meg 3 mennyi? Nem tudom. Vettem 5 almát. Mari néninél. Meg 3 almát Bözsi néninél. Akkor hány almát vettem? Vettél almát? Küldjed azt az almát! Na aztán nézzük, Házé küldött még egy nagyon-nagyon jó kis poén percet. A fiatal lány bemegy a pékségbe és így szól: kérnék egy narancslét. A pultos válaszol, hogy nem tudok adni, hölgyem, ez egy pékség. Akkor adjon almát. A pultos: az sincs. A hölgy visszakérdez: akkor milyen levet tudok venni? A pultos: zsömlét. Andreától jött a válasz, hogy ő kenegeti. Na hát akkor a kenegetéshez pedig küldöm a zenét.
1: Visita Harry Ventum, spela lite Dota. I feel you, man.

Azért én kíváncsi lennék mostanában a Bass Hunter mit alkot, mert ugye amikor ezt megalkotta, akkor ugye nagyon szerettük őket, és hát nagyon szívesen hallgattuk a Dottát, és mondjuk a Bowden Annát, meg egyéb más dalt is, amiket ők adtak elő. Na, hát azért úgy tűnik, hogy csak gyógyírgatunk, Nándi a következőket írt a Retrobox csoportban, Andika a kenegetés sem ér, csak ha éppen fáj, ha le akarják rágni a lábad, annyira fáj, akkor kell a gyógyszer, sajnos izomlazító, fájdalomcsillapító, sírdalú plusz flektor. Na hát akkor a teljes gyógyítás az itt van, úgyhogy én átadtam az üzenetet, aztán a többit meg majd előbb-utóbb megválaszoljátok ti is. Nyugodtan jöhetnek bármilyen témában az üzenetek, beszélgessünk el, hogyha van kedvetek, amíg pedig megjönnek, addig persze zenélek, és már is jött egy viszontreakció. Nagyon szépen köszönjük a biztatást és az üzeneteket, meg mindenféle jó tanácsot.

Mondjuk éppen az égei tengerben úszik egy pár, egy fiatal fiú és egy fiatal lány. A fiú intően szól a lány felé, hogy vigyázz, jön az áramlat, semmi baj, úszom. Hát elég hülyén is néznél ki vele. Na hát, bocsánat, ha ez egy ilyen fárasztó poén volt, ez most így sikerült. A Viberen viszont Andrea megköszönte a jó segítő szavakat, és Józsi pedig leírta, hogy ma Brian Johnson 79 éves, AC villám DC az örök mozgó. Ő volt az egyébként, aki a gitárjával végig ugrálta a színpadot. Lehet, hogy nem őróla van szó, nem sokára ez is kiderül, megmondom őszintén, nyugodtan szórjatok a fejemre hamut, AC/DC-ben nem vagyok annyira otthon, szeretem a zenét, mellette jön pedig nekünk a következő magyar dal.

Mitől lesz a sláger? Sláger az, hogy a fülünkön megy be, és a könyökünkön jön ki. Na erről a dalról nem biztos, hogy itt a Super DJ Rádióban elmondhatjuk, hogy sláger lesz. Egyébként megpróbálok emlékeket ébreszteni. Halló, halló, ébredjetek fel, és csak nektek zenélünk, meg közben olvasgatunk is különböző dolgokat. Józsi azt kérdezte, hogy egyébként Zsiguli? Ja, nem. És egyébként arról az úriemberről van szó, 79 évesen, aki ugye a színpadot egy szál gitárral felöltözve végigugrálja. Itt van Bazsi is velünk, aki beköszönt. Szép estét mindenkinek, szia Dreamer! És hát Bazsi, megmondom őszintén, nagyon szomorú vagyok, hogy nem látlak az adáslistában, remélem, hogy hamarosan be fogsz kerülni, és végre elindulhat a Bazsi Show, vagy hát nem is tudom, hogy fogod elnevezni, Bazsi Night, vagy Night and Day, vagy Day and Night, minden esetre nagyon várunk már ide a rádióba, hogy te is ébrezgesd az emlékeket, és jó szetteket, mixeket, és egyéb mást meghoz nekünk. No, most akkor így hirtelen ennyi, az üzenetekből is nagyon kifogytunk, nem baj, én azért tovább zenélek, és hát mondjuk Józsinak küldök egy jó kis zenét méghozzá.

Szegény Józsi azt írja, hogy hát figyeljetek már ide, még csak hétfő van, úgyhogy nem kell annyit kocingatni. Lehetséges. És még azt is írta, hogy nagyon kíváncsi lesz Bazsira, mármint hogy ő vajon mit fog alkotni. Hát még én mennyire kíváncsi vagyok. Aztán Nanditől kaptam egy képet, ami egy ilyen félig feltrancsírozott valamit mutatott, mert még össze kellene rakni ezt a berendezést, mielőtt felborulok. Illetve kaptunk egy képet a beesteledő, hát mondhatnám így, hogy rezidenciáról, méghozzá Józsiékról, és aztán írta Nándi, hogy fülelünk, nem érünk rá érogatni, munka van, utána majd a szórakozás, bele fogsz ülni majd a szállítógépbe. No hát, Nándi, nem kell hambi főzni, ja, hogy nem kell a hambit főzni, mert nincs más. Gábor ugye egy kicsit olyan furcsán fogalmazott most, nem baj, neki is küldöm majd a következő zenét, meg mindenkinek, aki itt van a Super DJ rádióval 5 perc múlva 7 óra, legalábbis magyar tájon. Egy kicsit az is a családot szeretném, hát nem is tudom, hogy is szokták ezt mondani, egy kicsit úgy szóval invitálni, de nem is invitálni, na majd rájövök, hogy melyik lenne ez a szó, hogy akár írjon nekünk, vagy akár küldjön képet, mert hogy annak idén István nagyon-nagyon jó kis poénokat küldött a székelyekkel kapcsolatban, úgyhogy jöhetnek azok a dolgok is.

0: to you.
1: Cyril dorombolt nekünk itt 2 perccel 7-es óra előtt, és Mónika is ideért, sziasztok, én is itt vagyok, de sajnos ilyenkor mindig munka van, fülelni tudok, de csak a zenék szokás szerint szuperek, hát mert a Super DJ rádiót hallgatod, amiből most a DJ hiányzik, de a szuper zenék maradhatnak is. Józsi pedig azt kérdezni, hogy hol vannak az erdélyföldi hallgatók, vagy mondhatnánk így is, hogy hol vagytok székelyek, amit most éppen akár le is játszhatnék, de helyette Nándit szeretném egy kicsit inspirálni, és ez a szó az előbb nem jutott eszembe, szóval ugye az is a családot is inspiráltam ezzel a zenével, ezzel pedig Nándit inspiráljuk meg.
2: Ez a Super DJ Rádió. Super DJ Rádió. Super DJ Rádió.

Sokunk kedvence az FLM, és nem feltétlen kell annak a ráncoknak a szemem alatt lenni, hogy ebbe a dalba bele tudjam élni magamat, vagy akár más is. Úgyhogy jön itt egy gyors poén, amíg aztán befejeződik a dal, és következik egy újabb itt a Super DJ Rádióban. Mindenkinek van egy hülye munkatársa. Ha neked nincs, akkor nekik van.

0: espresso macchiato. Vajon milyen lehet ilyenkor egy jó kis macchiato espresso? Ugye Tommy Cash volt az elkövető, és hát azt kell mondanom nektek, hogy Encsikénél például ilyenkor fél be, ugyanis azt írta, hogy nos, meló mára befejezve, jöhet az espresso macchiato. Hát nem tudom, vannak olyanok, akik elfogyasztják a kávét, és attól még jobban alszanak. Én nem tudom, mert alapvetően nem fogyasztok kávét. Amikor fogyasztok, akkor is egyébként jól szoktam aludni. Monika pedig leírta nekünk, ugye, hogy miért van az, hogy ilyenkor mindig munka van, ugye, hogy csak fülelni tud, mert be kellett látnom, hogy reggel 6-kor én nem vagyok munkaképes, marad az állandó délutános műszak. Megmondom neked őszintén, ennek okaira kíváncsi lennék, bár az is biztos, hogy én sem lennék reggel 6-kor munkaképes, de talán 7-kor már inkább. És itt vannak olyanok, akik például Józsi biztosan, aki nagyon nagyon korán szokott kelni, és már akkor is nagyon sokat dolgozik, lehet, hogy neki néha korábban záródik a nap, néha meg később.
1: Ez a Super DJ Rádió.

Eredetileg a Bagosi Brothers Company dala volt, aztán jól megzenésítette, vagy meghumorosította az Irigy Hónai Mirigy nekünk ide a Super DJ rádióba. Egyelőre a Viberen nagy hallgatások vannak, semmi baj, mert hát ha a következő zene mondjuk adott esetben meghozná a kedveteket, nagyon remélem, hogy így lesz, és hát ugye nem is olyan régen mondtam azt, hogy egyelőre még szerdán nem látom Bazsit, de nagyon remélem, hogy hamarosan meg is fog érkezni hozzánk. Dr. Tomot, a Dance Doktort viszont látom 18 és 20 óra között. Kedden pedig ugye Zsoltit várhatjátok majd 20 és 22 óra között, hozza az elektronikus zenék világát, és hát a mai napon pedig délelőtt Bakelit című műsorra Boriska szórakoztatott benneteket. Úgyhogy ez volt az előzmény és az utózmány, a folytatásban pedig egy jó kis pengetős dal következik el.

Kicsit más. Megyek haza, és alig várom, hogy ismét szerelmeskedjünk. Vedd fel azt a kis piros ruhácskádat, azt a csipkéset, amikor hazaérek, lecsókolom rólad, majd bebújunk az ágyba és hancúrozunk, mint a filmekben, addig, ameddig át nem kopognak a szomszédok. Mondj te is valamit. Ha jössz, hozzá kenyeret!

két dalban van egy közös, bár nem ugyanarról az albumról jöttek. Ugye az Angyalbőrben című Mohó Sapiens-es előadótól jött ugye az Angyalbőrben, ez pedig ugye Mire gondolsz, katona, és hát Szikora Róbert, vagy hát mondhatni így az Ergo, és hogy ráismertek a kedves hallgatók. Na hát, katona dalok, tehát Nándi azt írta, hogy katonás dalokat hoztál, ugye gondolsz, három, és Józsi erre pedig kontrázott, Ergo, Csikidám katona, és Nándi, ja, az őrségben az eső szokott csattogni. Na hát ezt én megmondom őszintén, nem is fogom tovább ragozni. Annyit még elmondok, hogy Józsi azt írta, hogy na én pont erre vagyok beállva, 5-6 órakor között, 15 órakor pedig vége a melónak. Ezt mondtam én is. Ezen kívül itt van a Rock and Roll, hát nem tudom, Rigója, Szép estét, csak Leo, azaz Meló, írta nekünk Gábor, aztán itt van Lajos is, üdv Dreamer, üdv kedves Lajos, köszöntelek itt a Super DJ Rádió hallgatók között, és hát remélem, hogy minden rendben van, és hát André is jelezte, hogy rázza erre a jó kis melankolikus dalra, most viszont kicsit megébresztelek benneteket, legalábbis, hogyha minden igaz.

A műsor első részében már megidéztük a Törökország egykori fővárosát, Isztambult, és aztán gondolkodtam, és rájöttem, hogy egyébként van még azért török előadó, kettő is, és mind a kettőt meg fogom személyesíteni még a nap folyamán, ahol is ugye egy nagyobb közismertségre tettek szert. Így volt a 90-es évek végén ez a török Safety Pro. Mondhatnám úgy is, hogy több Safety Pro van ma a tévében, akik törökök, de hát ebben ők nagy menők. De Tarkanról van szó, és Simarik Sikidi.

Németországban 18 különböző zuhanyfejjel házaltam, és hát nem volt nagy sikerem. Ugyan miért nem? Hát mert valahogy a németeknek nem tetszett az akcent.

0: Summer.
1: Na ez volt Tarkan, Simerik és Dreamer Megamixe. Na hát kaptam is hideget is, meleget is, méghozzá Nándi sükürüm-pükürüm. Józsi pedig azt mondta, hogy a szívem biztos nem tiporta, de a nóta oké. Rendben van. Andrea is írta, hogy hallottam, hogy belemixeltet a... Na hát, belemixeltem. És itt van Encsike, pedig azt írta, hogy na hát, ez a sok cup-cup, annyira tudtam, hogy Tarkan gyűn. Bizony, jön a Tarkan, de utána pedig jön a Global DJs, és egy olyan dalt fognak megremixelni nekünk, amit szerintem megint csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan szerettek.

DJ-knek van egy másik fajta megnevezésük, bár ez lehet, hogy csak általam találtatott ki. Ez a Vinyl Shakers, azaz tekerik, csavarják itt a lemezeket, és a One Night in Bangkok ezt a dalt dolgozták fel. 34 perccel fél 8 után üdvözlök mindenkit a Super DJ Rádióban, ahol emlékeket ébresztünk. Én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, és 8 óráig rójuk majd a köröket, plusz 36 74 5 95 9 95. Rengeteg plusz egy hallgató a Viberen is kifejezte mindenfajta véleményét, ezt nagyon köszönöm és örülök, és nyugodtan tegyétek még 8 óráig. Addig is Everybody Come Alive, mondhatnánk így, és egyébként visszatér hozzánk az Arzenium a Rumadájjal előbb-utóbb, és tudjátok-e, hogy a Rumadáj az honnan jött, illetve egészen pontosan az Arzenium vajon honnan jött? Hát elárulom nektek, hogy ez nem más volt, mint az ózon, dragosztáni tej. És aztán összeszedték magukat, és újra itt vannak a moldáv fiúk. Hello, I'm back with a Ruma Ruma Ruma track.

Disco Ruma Dai. Ez volt az Arzenium, tehát ahogy már mondottam is. Mazsibetig befutott hozzánk. Hello, megjöttem, jó adást kívánok neked erre majdnem fél órára. Nagyon szépen köszönöm. Mint ahogy többeknél már elmondtam, köszönöm, hogy megérkeztél, és neked is erre a kicsit kevesebb, mint fél órára. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok! Éjjel, Andreától azt kérdezem, hogy milyen éjjel van? Már elment az éjjel? Na erre majd kérek egy választ, és amíg a válasz meg is érkezik, Ruma Ruma Dai! Jaj, jó van, inkább nem éneklek, mert a topogást azt jobban bírjátok. Szóval megígértem nektek, hogy lesz egy másik olyan előadó, ami szintén Törökországból érkezett hozzánk, mert valahogy Melinda beindította ezt a török napot. Ugye kezdődött a majdnem fővárosbeli Isztambullal, aztán volt itt Tarkan. Most pedig Szedjed Böske. Brick Lake és Hussein Karadi és Ege Cübackü.

unco. Jolanda be cool, Vino speak americano, egy szerelmi történetet mesélt el nekünk Jolanda be cool, ezzel a kis érdekes dalocskával, na hát már csak egy negyed óránk van hátra, itt a Super DJ Rádión a Retro Boxról, de semmi baj nincsen, hiszen utána jön majd az Auto DJ, és titeket fog szórakoztatni egész estén át. Közben ugye megérkezett Mazsi. Mazsi köszöntött minket a Retroboxban is. Sziasztok, szuperek, mármint a Retrobox csoportban. Encsike pedig nyugtázta, hogy szia drága Mazsi, de jó, hogy itt vagy. Úgyhogy ez természetesen így is van. Ezután pedig Melinda elköszönt tőlünk, kicsit tudtalak hallgatni, köszönöm a törökös zenéket, szép estét és jó pihenést, majd adás után nagyon-nagyon szépen köszönöm, neked is jó pihenést ott a, hát a Boszporuszhoz, nem tudom, hogy mennyire vagy közel, minden esetre, le ha Isztambulba lennél, akkor ott nagyon közel lennél hozzá, és ugye ezt hívják Európa és a Balkán határának, vagy nem is Balkán, hanem Eurázsia talán. Na jó, menjünk is szerintem ezen tovább. Házi küldött nekem valamit, méghozzá valami étket küldött, hagyma krumpli körettel, krokettel, bocsánat, hagyma krumpli krokettel, és valami majonézzel volt meglocsolva. Szeretem egyébként a hagymás dolgokat, egy kis ragúval töltött krumpli jött aztán, és közben a készítés műveleteiről láthattam fényképeket. Nyami, nyami, nyami. És akkor haladunk tovább, unca, unca. Egy olyan dal, amit itt is, itt szerintem kevesen forgatnak az emberek, mert olyan kis furcsácska. Hát ha azért egy kis magra találhatna, mondjuk nem úgy, mint az FLM, ami először berobbant. Hallgatjuk, egyszer csak majd megszeretjük, vagy nem.

Ahogy Mazsi írja, ez jó kis AI dial nekünk itt a Super DJ Rádióban. Néha ez is kell, és ez is fontos. És Lajos is elköszön tőlünk. Öt Dreamer, további szép estét és jó pihenést kívánok. Super volt, hiszen a Super DJ Rádióban vagyunk. Erre a dalra egyébként István is felhangosította a Retro Boxot, vagy legalábbis ezt a kis hangszórót küldte nekünk. No, és hát Mazsi azt írta, hogy AI dal, hiányzott a táncika, ezért is jöttem, eddig nem cseteltem, mivel nem hallottam, hogy senki nem nagyon táncikál a Viberen, gondoltam, majd akkor én. Köszönöm szépen, Mazsi! Hát az utolsó fél órában össze is jött a táncikálás. Én mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki itt volt, aki hallgatta a rádiót, de mondjuk valamiért nem csetelt, és azokat is, azoknak is nagyon köszönném, akik itt voltak, és egyébként hallgatták a rádiót. Otto, Attila, Balázs, Gábor, aki rock and roll, itt volt Encsike, Melinda, Andrea, Házi, Lajos, ugye István, Mazsi, és hát a Retroboxban Gábor, volt az elején egy Kukori bácsink, itt volt Józsi, itt volt Nándi, itt volt nekünk Mónika is, és nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Remélem, hogy nem hagytam ki senkit, egy hét múlva újra találkozunk, addig szedjétek össze magatokat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatást, akár szóban, akár írásban, akár hallgatásban, akár bármi másban. Úgyhogy várjatok, és én megjövök, hogyha vársz nagyon. Sziasztok, vigyázzatok magatokra és egymásra, én pedig megpróbálok azért, hogy holnap, a jövő héten újra itt legyek. Sziasztok még egyszer!

0: Kinyitjuk a dobozt.
1: Hey, Mr. DJ!
0: Retrobox. Retrobox. A nevében benne van minden, a többit majd meghallod. Retrobox. Dreamer és alkalmanként tettes társai várnak téged.
2: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Let's do this.
1: Super DJ Rádió.
3: Let's do this.

Kincse weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station.
0: Super DJ.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.